0: Radio D, your gramophone station.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, hogy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

esti rumbán egy rendes ember hitvesével jár. A hölgy fodrász előtt fütyülve vár, és ha közben térdig nő a szakála, azt is rendben találja. Szenvedélyes szeret, és olvad, mint a hó, csak kérem, ilyen férfit

rendes ember este otthon ül, és rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi kosztolér, és házi

mama, magát is a papát, sokkal csalogattatá. Édes mamám, magát is a papám, várta minden délután. Miért legyek hát jobb, mint maga mama, vagy más legénytán nincs is, csak a papa. Na, na, na, édes mamám,

but I'm afraid.

0: Vi lytter til Radio Merkur.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Achtung! Sie hören jetzt den ersten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

tavasszal a fák kirügyeznek, a szívben új tervek születnek. Velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl tekérbe, befogjuk a fias tyúkot elégyen, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, ahol a kurta parkum alatt túl. A gyémántos réten nevetve kiszállunk és letelesztünk a gyepre,

leterítjük a subánkat a rétre, s meghívjuk a hüvelykmatit ebédre, azután elővettük tarisznyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyó, a szívünk egymásért dobó, utána felülünk a göncöl szekérre, s befogjuk a fiatal.

Műszor is nyánkat, megtartunk a lakománkat, míg a nap ránk lemosolyog, a szívünk egymásért dobog. Utána felülünk a göncöl tetérre, befogjuk a fiatal.

on your toes. See a pretty penthouse, top of the roof.

0: fejét felkapja, s figyelni kezd.
1: Így szomszédos papagány is ott van, és pikulomban megérzi ezt.
0: Üttyentenek vígan kettőt, hármat, és ha nem

Du, was ich kenn'

Azolt partján, ha tornyos kis falunkba, három szép csak hazamehetnék, úgy hívogat a béreceg havasorba.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

0: Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt újhősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, s vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.
1: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket nem kísérve, asszintérré változtatták hazánkra. Bár a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

pap alatt te nem tette a földet a szúr. Hetediken pedig szépen pihenni vonul. Én is követem a példát, akármi legyek.

0: miért van riadó rovarországban?
1: Na, megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek kerem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

0: Papis Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülő támadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
3: A rettetőn a szádatámhoz él.

fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típus szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

0: ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.
1: Üzenek kényi perfekciói műsorszámunk végetért. Köszönjük Rögön Lente, Váradi Magda, Mártin Zsömi, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar szívű figyek vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig is tánc zenét adunk.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

dream.

Nikki's ring.

kíság, aki csak ismeri őt, minden éri el, az el.

I don't mind the gray skies. You make them a blue, sunny boy.

Ha szívem zokogja, fájjon, nem bírom el, nekem a csókja kell.

oly személynek járműveket vezetni tilos, kiporcsör pálinkát itt szeret. Bár az első korytól az orra még nem

Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Vekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Az államrendőrség pécsi kapitánysága Janó Györgyné született Gergelyes Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem. Csak annyit mondanék, hogy eszemben jársz te mindig, és ezért oly kék az ég. Ha kicsit szeretsz, ne titkold kedvesem, neves, és nézd rám édesen, tudom jól, hogy szeretsz már, ne félj ránk, boldogság vár. Egymásé lehetnénk már tavaszra, és panaszra nem lesz okom. A szíved kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog? Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem,

iránk boldogság vár. Egymásé lehetnénk már tavaszra, és panaszra nem lesz okom. A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog. Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem, csak annyit mondanék, hogy

0: Ma már, hála Istennek, a Nemzetközi Vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.
1: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk: 31,10%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

hamar, mert itt fut a pohár. Pippi, pippi, kukuricu, nem értem kivel, mire vár. Jaj, de nyakas, aztán kegyed meg magad, hogy most a dombon kapcsolat.

0: diszkózaszivacs minden célra.
1: Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú.
0: Minden drogériában kapható.
2: Álomai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Miért van riadó rovarországban?
2: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
1: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
2: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
1: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
2: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
1: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
2: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
1: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
2: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
1: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing

sister. No angel could replace Nancy with a laughing face.

0: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen
0: luxus. Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad! Együtt halad!
0: A legjobb halad! Na, fölébredt az én gyönyörűségem?
3: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
3: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
3: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
3: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja? Karja? Isteni.
3: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
3: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
3: Jaj, de jó!

Hát van szóban telefonon, üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkolt legyen nő. Nincs más ellenszerem, hát jött ki réteszem, mégis te leszel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület elő, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Darius papágyulány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavar, és nem kell semmi hozomány,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Hier herreizend Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

0: Lárva nélkül élni, alma nincs a botrán, serítő, de bajos.
1: Nekem a csend a rendem esetem, legyen vad lárva, baj, ez szerem.

0: Lábon égül éli, ajha nincs a bokrás, erítsaj, de bajos!
1: Nekem a csend a rendem esetet, legyen nagy lárva zaj,

0: A sláger kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsíró, a sláger ez lesz. A párok nyílnak itt az ősz, cseldalolja Eddie Zeus, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csin felé a fő pincér. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz, gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja rádión át. A verki ezt nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, fütyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, megy erre nézve eltérő. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ahol csak testen szól a jazz. Nos, példakép, itt van egy sláger. Nem komponálta volna meg Wagner, vagy más tehetségtelen fráter, ezt én tudom csak művésznő.
1: A sláger kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsír, ó, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ős, eldalolja egy dizősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a fő pincér. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz, gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja rádiónál. A verk lesz nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, fütyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, mely erre nézve eltérő. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ahol

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

sunset, from sunset till dawn, I still feel

Wenn so eisig gut sind und ihr Herz in Liebe glüht.

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.

mosolygásod, azt a rejtett mosolygásod, azt a hívó titkos kicsi fény. Gyűlölöm a barna hangod, ezt a furcsa mély harangot, nékem tűzvész kongatod,

0: szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
1: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a füveget.

végig. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égbe dobtak el. Voltam én ifjú lángoló, bíbor piros hajkat csókra csábító. Most a szobámba magam vagyok én, s merengek.

és fehér parázs, megremeg az éjben, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca hamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém.

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhat.

hűség helyett taktikával sok mindent elér. Mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugyebár egy mai férjnek nem elég. Mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert az nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ez már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell. Mert az fáj nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsaltam fel. Mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár.

hisz egy hűséges asszony Istenet nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba randevúra jár, ezt már egy rendes férnek épp elég. Ha megcsalod, szerelmes lesz belém. Nagyon szomorú ezt kérem, de így van.

0: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen luxus.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad!
0: A legjobb halad!